0: Kaija.
1: Heija. Sek. Ja saudis kako pesida?
2: Alu kako.
1: Ja.
2: Hau, alpise bavi ja kako.